Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett is szerető.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos nyári idő lesz. Felfüggesztik az Otthon Start program kiemelt beruházásainak építési engedélyeit. Rendkívül gyenge lesz az idei alma termés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: egyszer is akarom veled ezt még.
1: Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól. 17.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: A miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Felfüggesztik az Otthon Start program kiemelt beruházásainak építési engedélyét. Napos nyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

Sírni, ha fáj, remegni, ha félek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos nyári idő lesz. Felfüggesztik az Otthonstart program kiemelt beruházásainak építési engedélyeit. Rendkívül gyenge lesz az idei alma termés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthonstart program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról.

0: Majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Kises támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, folytatódtak a légi csapások Oroszország és Ukrajna között. Marad a napos enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményekben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca javaslata alapján a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyont is le lehet foglalni. Rajner M. János történész akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkos szolgálati tevékenységét feltáró bizottságot egy nyáron elfogadott törvénymódosítással hozta létre a kormány. A testület civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Kinevezték Bodor Ádámot a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának. 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a mobilitásfejlesztési igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Évvégéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett, kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart. Folytatódtak a kölcsönös légi csapások Oroszország és Ukrajna között. A múlt

0: Tegnap több mint 100 ukrán drónt semmisített meg orosz területeken a légvédelem. Ez alatt Moszkva több helyen ukrán hajókat lőtt, valamint egy katonai bázist is megtámadott Odessa megyében. Volodymyr Zelenszkij szerint kritikus mértékűek az ukrán kikötők elleni támadások, és több nyugati segítségre van szükség. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járókelőt szúrt meg. Egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A mentális problémákkal küzdő támadót lelőtték a rendőrök. Napos idő lesz, estétől északnyugat felől beborul az ég, a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz. Hasonló időre kell számítani itthon a következő napokban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő. Marad a napos enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményekben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca javaslata alapján a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyont is le lehet foglalni. Rajner M. János történész akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkos szolgálati tevékenységét feltáró bizottságot egy nyáron elfogadott törvénymódosítással hozta létre a kormány. A testület civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Kinevezték Bodor Ádámot a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának. 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a mobilitásfejlesztési igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett.

0: Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Újra iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő. Washington szerint a műveletre azért van szükség, mert a perzsa állam továbbra is akadályozza a hajó közlekedést a Hormuzi szorosban, és az amerikai csapatokat is támadja a térségben. Teherán közölte, hogy 2 halálos áldozata van a bombázásoknak, valamint bejelentette, hogy ellencsapásokkal válaszol az amerikai támadásokra. Folytatódtak a kölcsönös légi csapások Oroszország és Ukrajna között. Az elmúlt nap több mint 100 ukrán drónt semmisített meg orosz területen a légvédelem. Ez alatt Moszkva több helyen ukrán hajókat lőtt, valamint egy katonai bázist is megtámadott Odessa megyében. Volodymyr Zelenszkij szerint kritikus mértékűek az ukrán kikötők elleni támadások. Rómának adományozná teljes filmes archívumát Martin Scorsese filmrendező. Az olasz kormány jelenleg azt a római palotát keresi, ahol megfelelő módon tudják tárolni és kiállítani a hagyatékot. A 83 éves Amerikában élő szicíliai származású művész a közelmúltban fogadta el az Olasz Akadémia felkérését, hogy legyen a testület tiszteletbeli elnöke. Napos idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég, a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
1: indul a reggel.
2: Jó reggelt!
1: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, indul a szerda reggel, a Trio FM-en szeptember 2-a van, a Rebekák és a Doriánk ma a névnaposaink, istenjártásra a hölgyeket, boldog névnapot kívánok, én Pálinkás Zsolt vagyok, számítok figyelmükre ma is itt a Trio FM hullámosszán. Vágjunk is bele a mai műsorba Pitbull dalával. It's going on.

0: térségünk útjain több szakaszon és korlátozásokra kell számítani. A Tápiószere és Újszász közötti 31-18-as összekötő úton kaszálási munkák folynak, emiatt mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. A Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasűk közötti 32-26-as úton, a Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasűk közötti 32-26-as úton a település kivezető szakaszán útépítés zajlik, ott félpályás lezárás mellett halad a forgalom. A 3-as főúton 60 belterületén a 60-as kilométernél közművezetéket javítanak, emiatt felbontották a burkolatot és csak a fél útpálya járható. Ugyancsak a 3-ason a 181-es és a 182-es kilométer között ideiglenes buszmegálló kialakítása miatt mindkét oldalon lezárták a külső sávot. A 4-es főúton pedig Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkálatok idején útszűkület és időszakos félpályás lezárás lassítja a haladást. Szegléd belterületén pedig kerékpárút felújítása miatt számíthatunk útszűkületre a 70-es és a 71-es kilométer között szintén a 4-es főúton.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

Ez a Trio FM-i Ezberényből igazi szeptemberi nyárra folytatódik a mai nap a térségünkben. Hosszabb, rövidebb napos időszakokra mindenhol számíthatunk. Számottevő csapadék nem lesz, napközben megélénkül a nyugati szél, a hőmérséklet pedig kellemesen alakul. A reggeli 13 fok után délutánra 28 és 29 fok közé melegszik a levegő. Ami a folytatást illeti, csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, változóan napos felhős időre van kilátás, és elszórtan egy-egy futózápor vagy zivatar is kialakulhat. A szél megélénkül, a csúcsérték pedig 30 fok körül alakul. Pénteken gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül 31 fokos maximumokkal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit Glett anyagok, hérafal festékek, Drive-It vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Itt a reggeli starter, folytatjuk a szerdai műsorunkat a horoszkóp rovattal. A kosztegyűek számára áttöréseket és jó éreket ígér ez a szerda. Végre pont kerülhet egy régóta húzódó ügy végére. A bikahol türelmet ad, a mars pedig lendületet, de egy felbosszantó hír hallatán érdemes megvárni a részleteket a hirtelen reakció helyett. A bikák különösen jó megérzésekre támaszkodhatnak a mai napon. Egy váratlan gondolatból hamar konkrét terv kovácsolódhat, délután pedig akár egy elfeledett pénzösszeg vagy egy kedvezmény is felbukkanhat. Az ikrek szülöttei ma egyetlen elfejtett mondatból, egy véletlen beszélgetésből nyerhetnek új lendületet és jó ötleteket, ugyanakkor érdemes óvatosan kezelni a hallottakat, a pletykák most könnyen félrevezethetik önöket. A rákjegyűek egy közeli ismerős kedves gesztusának örülhetnek ma, ami lehet egy apró figyelmesség vagy egy jó eső üzenet, ezek a gesztusok egyértelműen megmutatják, kire lehet igazán számítani a nehezebb pillanatokban is. Az oroszlánok ma felkeltetik valaki figyelmét, és egy kötetlen társalgás gyorsan izgalmas irányt vehet, megvan az esélye annak is, hogy fény derül egy titkos rajongóra. A szűzek számára a Merkur támogatása tiszta és józan gondolkodást hoz, így egy régebben fennálló kérdésben végre összeállhat a kép. Nem érdemes azonban a túlzott tökéletességre törekedni, sokszor a legegyszerűbb megoldás a célra vezető.
1: Trio FM mellette szól.

0: 7 óra 51 perc van, folytatjuk a horoszkópot itt a reggel és starterben. A mérlegek napjában egy váratlan találkozás hozhat meglepő fordulatot, egy régen látott ismerőssel folytatott beszélgetés egy múltbeli történetet is teljesen új megvilágításba helyezhet. A skorpióknak ma érdemes óvatosabban bánniuk a tervekkel, hiszen a sikerek könnyen irítséget szülhetnek a környezetükben. Érdemes csendben figyelni, mert hamarosan tisztán látszik majd, hogy ki az igazán őszinte társ. A nyilasok szerdája eredményesen alakulhat, egy bizonytalan ügy zárulhat le végérvényesen, és új feladatok is színre kerülhetnek. Egyedül a felesleges vitákban érdemes meghúzni a határt, nehogy elszaladjon a ló az indulatokkal. A bakok számára kedvező fordulatot hoz a szerda, a Mars határozottságot ad a lépésekhez, a Jupiter és a Szaturnusz hatása pedig biztosítja, hogy jókor legyenek jó helyen. Akár döntésről, akár fontos találkozásról van szó, érezni fogják, hogy pontosan így kellett alakulnia. A víz döntők napját egy vicces helyzet dobhatja fel, előfordulhat félreértett üzenet, vagy nem várt találkozó, ezért hagyják érvényesülni a spontaneitást, ne akarjanak mindent kontrollálni. Az egyedülállók életébe egy izgalmas új személy is beléphet. A halak jegy szülötteit ma könnyen elsodorhatják az érzelmek, mielőtt megsértődnének valamin, érdemes egy kis időt adni maguknak, később kiderülhet, hogy egészen más volt a háttér, mint elsőre hitték, egy őszinte beszélgetés pedig gyorsan helyrehozhatja majd a helyzetet. Ez volt a szerdai horoszkópunk itt a Trio FM-en.
1: Trio FM, melletted szól!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A Trio FM hírei.
3: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, folytatódtak a légi csapások Oroszország és Ukrajna között. Marad a napos enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Ezentúl attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményekben, de a vagyon bűncselekményből származhatott. Az igazságügyi tárca javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyont is le lehet foglalni. Európai körútján ma Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke. António Costa és Magyar Péter tárgyalásán a fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz. De egyeztetnek majd a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. A lipcsei repülőtér elleni merénylet kísérlet körülményeiről tárgyalnak ma az EU és a NATO vezetői. A német belügyminisztérium Oroszországot tette felelőssé az augusztus elején egy robbanószerrel felszerelt drónnal megkísérelt akcióért. A berlini vezetés közölte, hogy bezárja a bonni orosz konzulátust és a berlini orosz házat, valamint szigorítják az orosz állampolgárok beléptetését Németországba. Moszkva szerint ez csak ürügy az orosz ellenes lépésekhez. Folytatódtak a légi csapások Oroszország és Ukrajna között. Tegnap több mint 100 ukrán drónt semmisített meg az orosz légvédelem, miközben Moszkva hajókat lőtt a Fekete-tengeren. Megtámadtak egy katonai bázist is Odessa megyében. Éjszaka is folytatódtak az amerikai bombázások iráni célpontok ellen. Irán válaszul rakétákkal és drónokkal támadta a térségben lévő amerikai támaszpontokat. Washington azzal magyarázta a bombázásokat, hogy Irán továbbra is akadályozza a hajó közlekedést a Hormuzi szorosban, és támadja a Közel-Keleten állomásozó amerikai csapatokat. Még nincs késő, hogy a pusztítás helyett a teremtett világ védelméért dolgozzon az emberiség. Ezt mondta 14. Leó pápa a Teremtés Védelem Világnapján. A katolikus egyházfő valódi környezetvédelmi fordulatot sürgetett, hangsúlyozva, hogy az egyén és a közösség egyaránt felelős a világ eredeti összhangjának megóvásáért. A Teremtés Védelem Világnapját 2015-ben Ferenc pápa vezette be.

0: Összeütközött egy tehervonat és egy mozdony Győr és Győr-Szent Iván között. Az érintett szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a győri fővonalon késésekre kell számítani. Napos idő lesz, estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton zivatar is előfordulhat, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Indul a reggel!
2: Jó reggelt!
1: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: térségünk útjain több szakaszon és korlátozásokra kell számítani. A Tápióztele és Újszász közötti 31-18-as összekötő úton kaszálási munkák folynak, emiatt mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. A Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasűk közötti 32-26-as úton, a Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasűk közötti 32-26-as úton a település kivezető szakaszán útépítés zajlik, ott félpályás lezárás mellett halad a forgalom. A 3-as főúton 60 belterületén a 60-as kilométernél közművezetéket javítanak, emiatt felbontották a burkolatot és csak a fél útpálya járható. Ugyancsak a 3-ason a 181-es és a 182-es kilométer között ideiglenes buszmegálló kialakítása miatt mindkét oldalon lezárták a külső sávot. A 4-es főúton pedig Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkálatok idején útszűkület és időszakos félpályás lezárás lassítja a haladást. Szegléd belterületén pedig kerékpárút felújítása miatt számíthatunk útszűkületre a 70-es és a 71-es kilométer között szintén a 4-es főúton.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

Ez a Trio FM jelzveleimből, míg a mindennapokban sokan kizárólag a rideg tényekre hagyatkoznak, addig mások bátran hallgatnak a belső hangra. Egy friss összefoglaló szerint 5 olyan konkrét tulajdonság van, amely egyértelműen megmutatja, hogy valakinek átlagon felüli a 6. érzéke. Az első a határozott döntésképesség nagy nyomás alatt, amikor nincs idő hosszan mérlegelni a jól működő megérzésekkel bíró emberek a korábbi tapasztalataikra és a helyzet apró jeleire támaszkodva hozzák meg a helyes lépést. A második jel a könnyed kapcsolatteremtés, számukra az idegenek társasága sem feszélyező, gyorsan megtalálják a közös hangot másokkal. A gyakori sajátosság emellett az álmok tudatos értelmezése, az intuitív emberek gyakran elemzik, hogy mit üzenhet a tudatalattiuk, és ebből merítenek új ötleteket vagy megoldásokat a problémákra. A negyedik fontos tulajdonság a kellemetlen érzelmek elfogadása, ahelyett, hogy elfolytanák a rossz érzéseket, tudomásul veszik őket, elfogadják a jelenlétüket, így sokkal könnyebben és gyorsabban túl is lépnek rajta. Végül pedig pontosan tudják, hogy mikor kell megállni, hallgatnak a testük és a belső hangjuk jelzéseire, így a kimerülést megelőzve időben beiktatják a pihenést. Ennyit a belső megérzésekről, a 6. érzékekről, itt a Trión pedig folytatjuk zenével, már következik a Descript felvétele, ez a Super Heroes.

0: Trio FM melletted szól.
1: The heart is a blue.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.